0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu Retro és slágerzenékkel.

0: hallotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
1: Éjjel nappal.

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: poptarisznya.hu.
1: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában. I just wanna react.

0: máshol nem játsszák, nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: 1 rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.
1: www.poptarisznya.hu

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Szereti a podtalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtalisznya.hu.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll a kép. Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Tétósó.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon, lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Szereti a podtalisznyak.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtalisznyak.hu.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.
1: www.poptarisznya.hu

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák!

A poptarisznya.hu bemutatja. Csak nyári slágerek. Útnak indul, nyaral, vagy éppen munka közben hallgat minket. Számítson a legforróbb slágerekre.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor zene verzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a zeneverzum.

0: ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisznye.hu-n.

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombovári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombovári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: All the best music.
1: Buli jóket, forróság.
2: Poptarisznya.hu.
3: Ladies and gentlemen.

0: amiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on the sunshine. Don't blame it on the moonlight. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisz

0: Szereti a portalisnak.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a portalisnak.hu.

0: egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

A Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Nem vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznó oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: facebook.com/poptarisznó

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Szereti a Podtarisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a Podtarisznya.hu.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák!

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombovári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Goltotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombovári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsár Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Önt érdekli a sorsa, a személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie? A Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Kétó Show. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Kétó Show.

0: hallotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu Retro és slágerzenékkel.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, használják, hallgassák. Poptarisznya.hu, a Retro Net Rádió.
2: Párnánk puha, ágyunk öle lányán ringott.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgöm fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Undercover Lover Tiark, jó estéket kívánunk! Jelentem Valla Sándorral, már itt vagyunk a stúdióba. 20 óra 5 perc van. Ez most nem olyan technikai próba, bejelentkezés, hogy minden rendben legyen, hiszen 21 órától jön majd a Music Story. Ezúttal New Generation külön kiadással. Hát nem is gondoltam volna, de május 1-e volt az előző adás napja, és hát ennek bizony most már azért, ugye holnap már megint 1-e van, úgyhogy 3 hónapja volt. Na szólaljon meg, jó estét!
1: Jó estét!
0: Hát mondjuk a mikrofonba.
1: Jaj, bocsánat! Jó estét, sziasztok! Szia Attila!
0: És Anyikám, hogy telt a nyár? Majd ezt a műsorban
1: hát
0: is megkérdezem.
1: Hát még nincs vége a nyárnak. Sajnos folyamatos a munka, és zakatol az ipar, úgyhogy még a pihenésre nem sok idő jutott.
0: Lejátszuk azt a hülyeddal, tudod, az
1: melyiket?
0: Az a indul be a gyárad, indul a munka.
1: Azt most lejátszuk.
0: Na most a kez jutott eszembe.
1: Igen.
0: Nincs bekészítve egyébként. Na, igen?
1: Úgyhogy még a pihenés hátra van, majd később egy kicsit reméljük augusztus második felébe. Sor kerül arra is, addig most egy kicsit itt feltöltődök nálad, mivel ugye már ez a sokadik hétvégén majd munkával foglalatoskodtam, de ezt a hétvégét megbeszéltük, hogy,
0: igen,
1: hogy mai
0: igen.
1: Nap nem halasztunk, nem keressük a munkát, hanem ma leadtuk a melót, és
0: zárjon be a gyár.
1: Be is zártok ma egy időre, de hoztam a nyújtaló zenéket.
0: Jó dalok, már legyűjtöttem, mert most küldted őket délután, és mondom, micsoda felvételeket.
1: Igen, hát a régi öregekből mazsolázgattam, illetve hát ahogy ígértem, bemutatjuk a Bolero Mixnek
0: Bele sem mertem hallgatni.
1: 2026-os vadi új változatát.
0: Ez volt a belépőd. Sanyikám, nagyon szépen köszönöm, egy London Boys-szal megyünk tovább, amit te nem hallasz, mert most nincs füles a fejeden, én viszont igen, a hallgatókkal együtt, úgyhogy 21 órakor megkezdjük majd a zavarkeltést. Addig annyit tudok ígérni, hogy egy picit azért belenyúlok az automatába, úgyhogy jobbnál jobb felvételek, aztán 21 órától Music Story New Generation különkiadás Valla Sándorral. Tartsanak velünk!

0: Retrovizsnya.hu, a Retro Net Rádió.
1: A stúdió telefonszáma 0630 308 98 44. Hello! Várjuk hívását!

0: Pénteken este 9-kor Hajcsor Attila újra sztorizni kezd. Music Story.
1: Különlegességek, ritkaságok, remixek.
0: A poptarisznye.hu. Music Story Hajcsor Attilával minden pénteken 21 órától éjfélig itt a poptarisznye.hu-n.

0: Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából.
1: Indul a Music Story. A mikrofonnál Hajcsár Attila.
2: De nem vagyok egyedül, hölgyeim és uraim, van szerencsém bejelenteni.
0: A Music Story vendége ma este Valla Sándor.
2: Szép jó estét kívánok, Sanyikám.
3: Szép jó estét újfent, Attilám.
2: 3 hónap. Akkor voltál itt utoljára, május 1-én készítettük az utolsó New Generation műsort.
3: Jó rég volt.
2: Igaz?
3: Tavasz eleje, tavasz vége, most akkor megbeszéltük a nyár közepe, ugye.
2: Igen.
3: Utána meg úgyis jön már a közös bakelit party. Hát ez szerintem
2: jó, azt
3: jól,
2: is be lehet jelenteni.
3: Jól el lett osztva szerintem.
2: Így van, és ha már mondod, akkor gyorsan meg is nézem, mert hogy megbeszéltük, hogy a második, 11-e, szeptember 11-én lesz a következő bakelit party László Zoltánnal, jó magaddal és jó magammal.
3: Pontosan, ugye felhívtuk Zolit is ezügybe, megbeszéltük, úgyhogy a dátum változtathatatlan és tántoríthatatlanul jövünk.
2: Így igaz, de most itt áll előttünk egy New Generation este. Sanyikám, mivel készültél? Én a délután folyamán megkaptam a zenei anyagot. Nem biztad a véletlen, hogyha ha ne adj Isten az M7-es, vagy az M1-esen, M7-esen, nem tudom most melyiken jöttél.
3: Igen.
2: Nem értél volna ide, akkor el tudjam kezdeni a műsort.
3: Így van, de hát ez a biztonságos, de amúgy is össze lehetett volna szedni.
2: Így igaz.
3: Hát a régi öregeket összekapkodtam itt a napokba, aztán majd meglátjuk, hogy majd az étlap szerint mit engedsz feltállalni.
2: Figyelj, mindent, tehát amit itt most összeállítottál.
3: Mindent, nem hiszem, hogy tudunk.
2: Ami belefér, ami
3: nincs
2: belefér a műsorba. Úgyhogy, na hát a másik meg az, hogy azért ne New Generation-nel kezdjünk, ugyanis ma 62 éves C.C. Ketch.
3: Isten éltesse sokáig.
2: Én is azt
3: Caroline
2: gondolom.
3: Caroline Müller kisasszony.
2: Nem néz ki annyinak, de mondjuk ez közhely. Oké. Fellépések vannak. Hát, mindenütt a világon, ahol fellép, ugyanaz a műsorban, ugyanazok a höptödö, jönnek a srácok a székekkel, körbe-körbe táncik a Megamix, stb., de ettől függetlenül ezt szeretjük.
3: Ez stabilan és biztosan hozza.
2: Ez be van építve a rendszerbe.
3: Így van.
2: Egyébként jön Magyarországra is októberbe, úgyhogy gondolom ugyanezt az előadást ismételten meg fogjuk nézni, de legalább majd adok neki két puszit, mert ha minden igaz, akkor találkozni is fogok vele. Ugye mondtam a Hargitainak, hogy most nem hagyjuk ki, meg kell találni, és meg is fogjuk találni. Na, úgy, de jössz majd te is egyébként, csak mondom.
3: Remélem.
2: Neked, hogy jössz te is majd az arénába, mert...
3: Jó, hogy azért, tudom, igen.
2: Igen. Hát nem, hát két évvel ezelőtt is szóltam, nem?
3: És időben, igen. Hát...

0: Tavaly is mondtam.
1: Megtudtam, hogy megyek. Igen.
0: Igen. Ja, hát igen.
1: Van ilyen,
0: most közlöm hogy... veled, hogy jössz. Jó, tehát jó. Azért ezt próbáljuk meg akkor a berendezni a naptárba valahova. Nem tudom, te még analóg naptár, vagy digitális
1: analóg.
0: Naptár, vagy...
1: Analóg.
0: Ilyen lapozós izébe vagy. Ha? Na, hát az elkövetkezendő 3 órában New Generation, leszámítva 1-2 80-as dalt, illetve már a múltkor a telefonbeszélgetésben megígérted, hogy hozod a Bolero mixet, a 2026-ost.
1: Így
0: ez
1: van.
0: Premier lesz,
1: itt
0: ez nem nagyon ment még szerintem sehol nálunk, biztos, hogy nem. 22:00-kor menni fog.
1: Kiderítjük.
0: Ennyi.
1: Ennyi.
0: Tehát ezt így szigorúan. Azt hittem, hogy ennyi. Jön még valami folytatás, hogy mesélsz róla valamit, de nem. Egyébként valahol mászkálgat itt a vacsorád.
1: Nagyon jó.
0: Fölhívott az előbb egy ilyen Pinocchio, hogy akkor merre, meg hogy meg. Úgyhogy most
1: szegény,
0: megyek, aztán
1: hát most.
0: Megpróbálom neki elmagyarázni valamilyen világnyelven, hogy akkor hogy kell ide találni. Imádom ezeket a dolgokat. Minden esetre akkor induljon a program. Mindenkinek nagyon-nagyon jó szórakozást kívánunk. És akkor először köszöntsük fel C.C. Ketchet, aki tehát a mai napon 62 éves. Isten éltesse!

0: Koptarisznya.hu Retronet Rádió.
1: A stúdió telefonszáma 0630 308 98 44. Várjuk hívását.

0: 21 óra 17 perc van, önök a Music Story-t hallják itt a poptarizmia.hu-n. A stúdió ma esti vendége Vala Sándor barátom. Időközben megérkezett a vacsora. Nem tudom, hogy erről kell-e beszélni, mert végül is, ha úgy tetszik, akkor magánügy, de annyira fel vagyunk a Sanyival háborodva, hogy meg kell, hogy említsem, én meg akartam őt lepni egy tisztességes vacsorával. Rántott szelet, körettel, ahogy kell, kis palacsinta, stb. Erre a legkisebb műanyag dobozba, ami létezik, kettévágva egy szelet hús, majdnem 5000 forintért hoztak egy szelet húst, meg két palacsintát köret nélkül. Valamilyen pannír betyárok, vagy nem tudom honnan a jó Istenből. Szóval értem én, hogy fudora, értem én, hogy hasznot kell belőle csinálni. Azt is értem, hogy ezeket a szerencsétlen éttermeket több mint 30%-kal leveszik ezzel a szállítással. De az, hogy képesek 5000 forintért ezt idehozni, ez felháborító, de természetesen a műsor az megy tovább. Az én Sanyi barátom majd a következő dal alatt ezt a csekély mennyiségű vacsorát el fogja fogyasztani.
1: Hát gratulálunk a gyártónak.
0: Igen, felhívtam őket, azért ezt nem
1: hagytam
0: ki.
1: Szakácsot nem szidunk, meg ételt előállított, de hát ezért falun agyonütnek, úgyhogy...
0: Na most tényleg, Sanyi, hogyha te az adott esetben egy étterembe ott felétek bemennél, hát és ezt eléd raknák...
1: Ilyen nincs.
0: Nincs ilyen.
1: Nincs.
0: Meg az se fordulhat elő, hogyha valaki bekopog nálatok az ajtón, és meg akarod vendégelni, hogy egy ilyet elé tegyél.
1: Ezért léket kap a szakács is, meg az étterem vezető is.
0: Most az jutott eszembe, hogy Párkányban van egy úgynevezett paraszt étterem. Na most ez egy zseniális hely egyébként. Nem is nagyon lehet bejutni, két héttel hamarabb kell foglalni asztalt. És akkor ott mi a fiammal voltunk, aki akkor még csak 11 éves volt, és hogy ne bonyolítsuk túl az életet, mert mindenféle hülye fantázia névvel vannak az ételek elkeresztelve. Hát rendeltünk egy tálat. Na de mivel középkori paraszt étterem, ugye az tál az nem rántott hús, mert azt a középkorban úgy nem ettek, és akkor kihoztak egy hatalmas nagy fa tálon ilyen tocsogó, tokaszalonnát, mindenféle combokat, sülteket, krumplit, itt mindent, na de hát az akkora volt, ezt mondom annak a hölgynek, mondom, drága szép hölgyem, mondom, ezt mégis hogy képzelték? Mondom, hát nem nyolccal jöttünk, tehát leraktak elég, na az a másik véglet, amikor lepakolnak eléd egy olyan mennyiségű ételt, hogy vakarod a fejedet, hogy és akkor most ezzel mit csináljak?
1: Próbáld megenni.
0: Próbáld megenni, igen, hát a fiam egy darabig próbálta, ette, legyőzte valamennyire, na de hát a nagy részét hazavittük, és nem ők somagolnak, tehát ott az van, hogy korlátlan mennyiségbe hozza a pincér a műanyag dobozt, és te a kezeddel, vagy esetleg villával szépen bepakolgatod magadnak, és akkor úgy indulsz el, mint az ingyen konyháról, ilyen 8 műanyag dobozzal egy ilyen teszkós szatyorba, és akkor jó napot kívánok, aztán otthon még 8-an meg tudnak belőle vacsorázni.
1: Ez is egy üzletpolitika.
0: Sanyikám, hát azért kicsit akkor kanyarodjunk a műsor felé. Ugye köszöntöttük Sissi Kecset, aki éppen ma 62 éves, aztán jött Albert One és a Face to Face, majd
1: egy Alef új, hát nem újdonság, mert ugye ez is a 10-es évek közepén keletkező dal, amivel visszatért a nyújtaló sorába.
0: De az Alef az még jön. Az
1: Alef
0: nem ment.
1: Jön, Albert van lement.
0: Csak azért, mert azt hittem, hogy amíg én itt len voltam, intéztem. De... Ja, hát az, hogy ide jön a Pali, semmilyen világnyelven nem kommunikál semmit, hát ez hihetetlen. Hihetetlen, na de hát ezen lépjünk túl, mert ez a mi problémánk. Igen, és akkor Aleffel megyünk tovább.
1: Így van, most mivel nem dolgoztunk ki semmiféle koncepciót, megyünk szépen a ABC sorrendbe. Így a legtisztességesebb szerintem.

Music Story Hajcsár Attilával minden pénteken 21 órától éjfélig itt a poptorisznya.hu-n. A Music Story-ban ma este Valla Sándor.

0: hát nagyjából kettő nyeléssel eltűnt Sanyi barátom vacsorája. Mi, Sanyi? Hát nem, hát azért neked ez most, de egyébként Popovics Laci már közben írt, hogy ők is már jártak így. Tehát azért képzeld el, hogy amikor fölkészülsz, hogy kapsz egy normális vacsorát, és akkor hozzuk egy ilyen műanyag dobozba, egy, na mindegy, lépjünk túl ezen a problémát, csak hát fáj egy kicsit, na fáj, de nem baj, nem baj, nem
1: az
0: baj.
1: Az összeg fáj.
0: Igen, most ezt mondom, akkor azt mondják, hogy na, ott ugat a rádióba, és akkor most itt mit szarakodik itt ezzel a pár ezer forinttal. De nem erről van szó, tehát hanem, na mindegy, tehát az aránytalanság. Picit akkor belenézünk a Facebookba, Horváth Attila írja, üdvözlet mindenkinek vértes szőlős tatabánya vonalról. Kívánok mindenkinek jó szórakozást, és köszönet Hajcser és Valla uraknak a színvonalas műsorért. Hát ez 3 órával ezelőtt lett beírva, hogy mi itt megelőlegezett bizalmat kaptunk.
1: Igen. Amit ki is érdemeltünk.
0: Úgy gondolod, már hogy eddig?
1: Már most.
0: Igen?
1: Rövid idő alatt.
0: Mi mit tettünk már valamit azért, hogy itt jó műsor legyen?
1: Itt a 3 név, már Albert van, Andy Romano,
0: ja.
1: Meg amúgy is. Tehát most nyár is van, meleg is van.
0: Egyébként meleg van.
1: Hál' Istennek itt nincs olyan meleg ebbe a stúdióban.
0: Nincs, persze. Hogyha nem szégyelném a hasamat, akkor már félmeztelenül ülnék itt előtted.
1: Hál' Istennek rajtad maradt a
0: póló. Igen, mert hogy... Ja, várjál! Ma bementem egy boltba. Búzas Anyi az neked megvan.
1: Persze.
0: Danubiusos kollega.
1: Nem volt meg, bolt. De megvan.
0: Na, úgy ért, hogy ismered.
1: Igen.
0: És képzeld el, hogy látom a hűtőbe, most ez nem vicc, nem teszek rá, Búzas Anyi kolbászát. Ugyanis kiderült, hogy a csávó, hát ugye hát ez a rádiózás, ebből már megélni nem lehet, hogy valamilyen élelmiszeripari hókusz-pókusszal kooperált.
1: Buzakolbász.
0: Úgyhogy arra gondoltam, hogy ráírok, hogy mert ugye hogy? Ő is Sándor, hogy Sanyikám,
1: igen,
0: megkóstoltam a kolbászodat, de hát egy ilyen felütéssel eléggé félreérthető lenne a történet.
1: Jól indulsz, igen.
0: Úgyhogy minden esetre meglepődtem, hogy a rádiósokból is mi lett. De hát nem baj, végülis az nem szégyen. Kolbászt árulni az nem szégyen. Szalámit lopni az már igen, ugye ezt is egy rádiós kollega tette meg. Jaj, meg most hallottam, hogy az egyik szép reményű elment politikus, volt politikus, nem mondom, hogy hova tartozik,
1: igen?
0: Mert itt nem politizálunk, de lényeg az, hogy beült a Pali az étterembe, 50 ezerért megvacsorázott, és akkor tipli. És kiszaladt. Azután mentek, hogy hát csávó, hát legalább valamit azért, és akkor valakire ráfogta, hogy hát nem tudom, kinek a vendége voltam, azt mondja, kinek a vendége voltál? Na gyere csak vissza. Ez visszahívták aztán, hogy mi lett ebből a történetből, azt nem tudom. Minden esetre azt gondolom, hogy egy olyan ember, aki ezt megteszi, ugye sajnos a Bakács Tibivel is ez volt a probléma,
1: igen,
0: hogy onnantól kezdve innen kirakták, onnan kirakták, szóval nem éri meg egy téli szalámiért, vagy egy ebéd miatt, vagy egy vacsora miatt.
1: Nehéz kimagyarázni.
0: Nem szaladok el, de hát mindegy. Na, Krista Zoli írja, sziasztok, függők, szia Ati és Sanyi, várom már a pénteki szeánszot, a Sanyi New Generation és New Italo hangversenyét. Hú, most itt ugrott egyet a... Igen, most már azt csinálja, hogy nem is kell frissíteni, hanem ugrik magától, amikor valaki
1: jó.
0: Beír egyet, és akkor 10 centíve följebb ugrik, úgyhogy ha szememmel nem követem, akkor éppen eltűnik az, amit olvasok. De tudom, hogy ilyenkor kissé háttérbe szorulok, igen, a 80-as dalokat, de semmi baj nincs, mivel Sanyi a legjobbat hozza el, és természetesen mindenkinek kellemes halójára töblögetést kívánok, Kamion a Zoli. Köszönjük szépen, Zolikám, azt
1: köszönjük, Zolikám,
0: hogy éppen merre kolbászolsz.
1: Kitartást.
0: Mert ő aztán mindenfelé jár. Mindenfelé jár. Jaj, jövő héten a Gyuri lesz, már ha lesz áram. Ugye?
1: Tehát
0: lesz, úgyhogy nem merem megígérni, de itt már többen kérdezték, hogy akkor most mi lesz, hogy lesz, tehát amennyiben lesz áram, akkor természetesen lesz jövő héten műsor. Én elmegyek Szabira, de Kis Gyuri barátom vállalta, hogy 9-től éjfélig akkor szórakoztatja a nagy érdeműt, úgyhogy innen is köszönjük szépen neki. Varga Szabolcs, szép estét mindenkinek! Győri Gabriella, sziasztok, kellemes estét! Bűdi Zsolt, már nagyon várom a ma estét. Hát most már nem kell sokat várni, mert benne vagyunk. Ugye ez is egy régebbi beírás, mert hogy én még valamikor éjszaka helyeztem ki a posztot. A múlt heti adás sajnos nem tudtam csak visszahallgatni, mert nyaralni voltunk, de a mester, idézőjelbe, szerintem így, hogy idézőjelbe van, így rendben van. Hajcsel Attila által ismét egy szuper kis műsort hallottunk. Köszönjük szépen a kollégák nevében is, mert hát én csak itt beszélek, meg keverem a zenéket, de hát azért itt vannak barátok, kollégák, akik mindebben segítenek. Például a Murko Popovics Laci mentette meg az élőadást. Gál Attila, Lentiből jó a műsor. Minden pénteken hallgatom. Én az Itáló Diszkó, jó műsor vezetés neked Attila és Valla Sándornak. Köszönjük szépen. Aztán Andon Géza, reméljük lesz Mike Murin, az örök kedvenc. Hát nem készültünk nem, most nem. Mike Murinnel, de...
1: Pont vele nem.
0: Lehet, hogy a mixbe lesz, abba
1: mindig,
0: se lesz.
1: Mindig tudnak kérni azért.
0: Igen, egy New Generation műsorban Mike Murin, ez most nem annyira. Gombos Márti is itt van, akinek utólag is egyébként kívánok boldog névnapot, mert hogy tegnap. Azon tudom, a keresztanyám is Márta, őt sem hívtam fel, majd holnap egy szálvirággal bekopogok és behúzott nyakkal.
1: Egy szálvirág, egy desszert, vagy egy fagyi.
0: Igen, vagy egy fagyi.
1: Fagyinak jobban most.
0: Igen, mire oda érek, addigra egész jól nézne az ott ki, hogy hoztam is, meg nem is, mint nem a Mátyás baj. Király, ugye? Hoztam is ajándékot, meg nem is. Hát igen, én bennem a szándék megvolt,
1: így, ennyi.
0: De hát mire ideértem, addigra a fagy elolvadt, vagy a galamb elrepült. Na, azt írja egyébként Márti, hogy sziasztok, kellemes zenékkel teli, azt hittem téli, de egyelőre nem, még csak nem teli.
1: Még
0: csak teli. Szép estét kívánok. Mennyivel jobb lenne, a téli lenne, nem? Bár télen
1: nem lenne jó, nem hiányzik a téli most, nem.
0: Hatalmas ölelés a stúdióban lévőknek. Az hallottad, hogy a Dunából mik kerültek
1: nem.
0: elő?
1: Mi?
0: Tehát minden, komplett fegyverzet, katonákkal együtt, minden, mindenféle szigetek, vasak. Tehát most a guberálóknak ez most egy aranymenet, mert ott szednek össze mindent. De egyébként most ezen nevetünk, de ez borzasztó. Tehát gyakorlatilag...
1: Legalább megtisztul valamennyire.
0: Hát na, egyébként ez igaz. Tehát elképzelhető, hogy egy kicsit megtisztul.
1: Minden rosszban van valami jó, szokták mondani.
0: De hát igen, tehát azért, de most hallom, hogy kapcsolják le ezek a nagyfogyasztók már, ezek a gyárak már bejelentették, hogy akkor tudunk mi fele annyi áramot használva is tudunk működni. Ugye milyen érdekes? Na, Madla Jani, szép estét kívánok a műsorvezető uraknak. Jó étvágyat kívánok nektek.
1: Köszönjük.
0: Én nem eszem.
1: Köszöntük.
0: Illetve egy, igen, a palacsintát azt megettem.
1: De az nem is.
0: Nem volt pofám ebből a rágtat húsból még kérni. Tehát, hogy ez olyan, kevés volt, hogy végig itt összevesztem.
1: Föl sem erőt, hogy adjak.
0: Összevesztünk azt... volna itt a Sanyival rajta, és akkor nincs műsor.
1: De hogy mi sosem nem veszek.
0: Nem veszünk össze, persze, hogy barazsán voltam. Hát. És jó szórakozást, köszönjük szépen. Szerencsi Tamás és mindig hatalmas nagy villogó, top meg diszkó felületekkel lép itt a Facebook porondra. Azt írja, hogy a péntek este két legjobb házigazdái, akik a Music Story-val zenét adják meg, jó hangulatot, a 80 stílusú zenéke. Ez egy kicsit nyakatekerte sikerült ez a mondat, de értjük.
1: Kiszűrtük.
0: Körülbelül
1: és
0: úgy,
1: köszönjük.
0: Mint a futár, aki hozta a vacsorádat, körülbelül olyan volt, csak ő aztán egyetlen értelmes mondatot nem tudott mondani. Hegyi Gábor, szép estét, mindenkinek jöhet a sztori. Mészárosné Danu Ildikó azt írja, hogy ha-ho, sziasztok. Szia Sanyi és Attila, jó munkát nektek és jó étvágyat a vacsorához.
1: Köszönjük.
0: Köszönjük szépen. Hát, ettünk valamit?
1: Ettünk. Még
0: már is felejtettem be. Azt mondja, szép péntek estét, hűsítően szuper New Generation műsort kívánok mindenkinek. Sziszi Kecse pedig Isten éltesse. Igen, hát ezzel kezdtünk. Perec Gábor, sziasztok, hallgató társaim. Nagyon-nagyon jó rádiózást kívánok mindenkinek, Sanyinak, Attilának, tiszteletem. Köszönjük szépen. És itt van Lakatos Józsi barátunk is. Üdv mindenkinek. Aztán Lackó Jani, úgy vártam már Lackó. Ezt a műsort, mint a rezsi kompenzációt.
1: Jaj, hát egyem.
0: Más hasonlat nem lett volna, csak egyem. Ez. Ennyire vártak minket. Bicó Tamás barátom is bejelentkezett. Nagyon szép jó estét mindenkinek. Tamás, nem tudom, te még most nyaralsz, vagy nem nyaralsz. Tudod, mit mondott?
1: Mit?
0: Elmegyek 3 hét, már hallgatóknak mondtam, ezt a Tamás engedélyével mondhatom be, mert amúgy privát beszélgetéseket nem hozok elő. Voltam dokinál, nem olyan jó a vérkép, de most elmegyek nyaralni, 3 hétig megiszok minden nap 4 5 liter sört, rendben leszek. Úgyhogy nem tudom, most hanyadiknál tart.
1: Nem biztos.
0: Úgyhogy, de ő csak ilyenkor iszik, tehát ő egész évben teljesen száraz, de... Ez alatt a 3 hét alatt, amíg levonul a Balatonra, addig napi 4 kötél. Most jövő héten, mert ugye 12 éves gyerekkel leszek, úgyhogy nem ihatok meg napi 4-5 üveg sört. Ne. De azért valamennyit fogok. Na, kiment alulunk a gumizene. Úgyhogy is. Megyünk is tovább. Mit kell tudni erről az Alex Kundári Walk-in Zombie vokál remixről?
1: Jól megkeverted.
0: Hát ez van ide írva.
1: Körülbelül igen? Ennyit tudunk. 2009 azt hiszem a megjelenés éve is. Brian Ice Evvel tért vissza.
0: Igen?
1: Evvel mutatott irányt a New Italo törzs közönségének, hogy van még remény.
0: Igen. Hát akkor van még remény, akkor meg is hallgatjuk. És ha valaki nem tudná...
1: Egy rádióműsorban azért hasznos lenne.
0: Igen? Hát és hogyha valaki nem tudná...
2: A Music Story-ban ma este Valla Sándor.

0: Mészárosnét adom, Ildikó írja, hogy sejtettem, hogy lesz valami különleges New Generation, azaz Zumbai. Hát bizony ezzel kezdődött a blokk, aztán jött a Bakkara, itt még Maria Mendiolával, őt sajnos azóta elveszítettük. You Are My Angel Extended Mix változatban. Ezt miért választottad, Sanyi?
1: Hát igazán oka nincs. Kicsit a Team 33 stúdiónak a munkásságát ezzel a dallal is, mint a Bakkara egy törzs előadójuk, ugye Fancy mellett, Lion Ross mellett, Kibi Caps, ugye.
0: Igen, most úgy nagyon oda kerültek ezek a nagy előadók.
1: Még ugye most próbálják ezt a New London Boys-t. Tehát...
0: Jaj, hát azt a múltkor a Gyurival kitárgyaltuk, szörnyű, meg a Gáborral is. Neki se tetszik, valahogy úgy nem.
1: Igen, hát a Gábornak semmi se tetszik, csak...
0: Azt
1: Keron,
0: mondod?
1: Keron tetszik. Keron most tetszik.
0: Ja.
1: Kellaci Fred Ventura, hát ugye nem mindegy ebből lehet építkezni. Hát azért a maga módján ez a dal, illetve ez a lemez is értékelhető szerintem a Rodriguez féle stílust hozza.
0: Hát igen, mert ők legalább fenntartják valamennyire itt a rendszerben, ha nem is sikerül mindig résmentesen megoldani ezeket a dolgokat, mert azért ott lehet hallani néha furcsa felvételeket, de legalább vannak.
1: Hát
0: de
1: legalább stabilan, kiadnak. Igen, hát egyre kevesebben vannak, akik megjelennek ugye a piacon. Hát nem tudom, hogy meddig bírják ők is az intelligencia kiiktatása nélkül, vagy egyáltalán már ők is ebbe gondolkodnak, vagy használják.
0: Igen.
1: Nagyobb mennyiségben. Egyelőre nem érződik a szerzeményeiken, de nekik is valamilyen úton el kéne indulni egy változtatást, mert most már közel 10 éve van.
0: Egy kaptafára készülnek a
1: dolgok. Hát egy kicsit talán, ha több munkát fektetnének bele, jobb lenne, de...
0: Hát most ez az új Fancy dal, ez is szörnyű volt. Tehát nem.
1: Nem semmi se szörnyű, csak nem találta meg a hallgatók közönségét.
0: Egyébként ez a box az egészen igényes, amit most a 80. születésnapra kiadott az X. Én ezt meg is vettem, és amikor meghozta a posta, ugye én hosszúval mondom, mint a szomszédokba kutyabácsi, szóval amikor meghozta a posta, akkor kinyitottam, és Viberen hívtalak videóval, és akkor mutattam neki, hogy

0: minden. Igen, mert hát ott gondolom, hogy a szerzői jogok, mert ugye a Gábor igen ott valóban azt írta, hogy hát miért nem adták ki a fiókban lévő dalokat. Az a baj a fiókban lévő dalokkal, hogy az nem véletlenül van sokszor a fiókban. És persze lehet azt mondani, hogy jó, de hát miért csak mindig a Bolero, miért csak mindig a Slice Me Nice, szóval persze, oké, ez is igaz. Mert tényleg tök fölösleges a 28. Lowbird is lehúzni róla. De mégiscsak ezt veszik meg. Ahogy a rádióban is mindig csak a slágereket hallgatják. Sajnos. És amikor időnként előkerül egy-egy dal a fiókból, mert azért elő szokott kerülni, akkor azt még nagy örömmel bemutatjuk, de aztán hús, eltűnik az éterbe.
1: Hát ugye vagy sikert arat, vagy legtöbbször nem.
0: Így van. Sanyikám, viszont, ami most következik, az biztos, hogy sikert fog aratni, mert hogy a Blancoi Negro kiadó elkezdte a klasszikus mix sorozatokat.
1: Igen, hát elértünk,
0: kiadni,
1: a 40, elértük a 40 évest.
0: Igen.
1: 40 éves születésnapot ezekbe a kiadványokba, és a Blanco Negro ugye ráugrott erre a témakörre, megbízott egy-két DJ-t, producert, hogy a régi slágerekből, tehát a tracklista ugyanaz, így jönnek sorba, ugye megjött a Max Mix 3, most a Bolero Mix 40 éves, illetve ha jól tudom a Holiday Mix még, ami...
0: Az is jönni most, fog?
1: Az is,
0: két hét múlva be tudom már mutatni?
1: Hát természetesen.
0: Na jó, akkor ezt megbeszéltük. Viszont most mennünk kell, mert hogy...
2: 22 óra. Music to music. Music. És most kezdődik egy újabb óra a 80-as évek legjobb diszkós lágereivel itt a poptarisnya.hu-n. Minden, ami 80-as évek. Különlegességek, ritkaságok, remixek. A mikrofonnál Hajcser Attila.
3: A Music Story-ban ma este Valla Sándor.

0: Nagy kacaja végén. Jó, én nem hallottam még, de biztos voltam benne, mert az eredetibe benne van. És okos volt, aki ezt csinálta egyébként, DJ Tedu, aki újra mixelte.
1: Mi is kacagunk, mert nagyon jól sikerült szerintem.
0: Egyébként jó, úgyhogy köszönet értes anyikám, hogy elhoztad a műsorba.
1: Nagyon szíves.
0: Ez abszolút premier, tehát ez nem olyan rég jelent meg.
1: Így van, hát az elmúlt hetekben.
0: És most jönnek folyamatosan a mixek, ugye erről már volt szó. Hát kettőt már bemutattunk, de három.
1: Max mix
0: háromban.
1: Hármat. Igen.
0: Jelzem, hogy eddig csak kettőt kapott meg a stúdió, de nem vagyok, nem vagyok telhetetlen, csak mondom, hogy hát legyen már egy baza gyűjteménymester. Na, szeretünk, Sanyikám, hogy legyen a szívedet. Nincs a bal
1: zsebben? Mindenki szeret, nincs a bal
0: nincs. Nem nincs éred el az otthoni drive-ot? Bal zsebben
1: nincsen.
0: Nem? Na, egyébként csak emlegetned kellett, itt privátban beszélgettünk, kérdezted, mi van Dibáci Tamással. És már rögtön írt is, úgyhogy lehet, hogy itt a lehallgató szolgálat telepátia. Az működik. Azt írja, hogy hajrá fiúk, Olaszországból hazafelé útközben van, aki hazakísér. Köszi, üdv. Hát örülünk neki, Tamás, és
1: szia, Tamás.
0: Reméljük, hogy egy tartalmas nyaraláson vagy túl. Ne tudd meg, hogy mire fogsz hazajönni. Most nem azért nem biztos, hogy lesz áram, mert azzal ne viccelődjünk, de meleg van, és meleg is lesz jövő héten. Ilyen 40 fok.
1: Nagyon
0: úgyhogy,
1: jó.
0: De hát mondjuk Olaszországban sem volt valószínűleg sokkal kevesebb. Jaj, pár héttel ezelőtt mondja a Tamás, azt mondja, gyertek vonatozni, és hát ugye mentünk, pont velem volt a gyerek, kibattyogtunk a keletibe, és fölmentünk az irodájába, hátok neki, ugye ott ilyen csúcsvezetői szinten van, úgyhogy saját iroda, minden, és az ablakból ki lehet látni a keleti pályaudvarnak arra részére, ahonnan ilyen madártávlatból lehet látni az összes vagont, meg az állomást, meg az egész pályaudvar tulajdonképpen be lehet látni. Nagyon érdekes volt, és hát persze kinyitotta a szekrényt, mindenféle csecsepeség. Jó van, adok nektek ilyen mávos, utasellátós poharat. Akkor adott a fiamnak egy ilyen powerbankot. Azt mondta, hát azt mondja, ezen is rajta van a MÁV logó. A gyerek nem tudja, mi az, de mindegy.
1: Nem
0: érdekes, a powerbankra azonnal rávetődött, úgyhogy azt ő haza is vitte. Meg hát kaptunk tőle mindenféle klassz dolgot. Majd ezek után fölültünk egy nemzetközi vonatra. De hát mi leszálltunk a Balatonon egyébként, úgyhogy csak Siófokig mentünk. De fölültünk egy vonatra, utasellátó, megterítve. Hozták a finomságokat, mintha egy 4 csillagos szállodának az éttermébe ültél volna le. Tényleg, le a kalappal. Tamás egyébként rögtön, ő rögtön szolgálatba helyezi magát, tehát hogyha fölülünk a vonatra és valami nem stimmel, akkor ő intézkedik. Olyan dolgokban is, ami nem hozzá tartozik, tehát most az egész vonaton leállt a klíma, ő rögtön azt mondja, álljunk meg, mondom, mi, húzd meg a vészféket, nem azt mondja, majd megállunk Siófokon, vagy valahol Zamárdi, vagy valahol megállunk, azt mondja, és azt mondja, akkor rögtön újra kell indítani a klímakompresszort, ő ott nekiállt intézkedni, csinálni, nagyon kedves volt egyébként velünk, megmutatta a hálókocsikat, hogy te voltál már, utaztál már ilyen hálókocsiban?
1: Nem.
0: Érdemes egyébként. Most már azt mondom, hogy érdekes, vagy érdemes, mert nagyon kultúráltan, nagyon szépen meg van csinálva. Kis bevetett ágyikó, lámpa, mobiltelefontöltés, kultúrált reggeli, ebéd, vacsora. Hát lehet, hogy nem a legkipihentebben ébred az ember egy ilyen nyaralás, vagy egy ilyen utazás folyamán, mert azért ott csapkodják mögötted az ajtót, meg a turisták ott beszélgetnek meg.
1: Az autóba se jobb.
0: De az autóba se jobb, de én nekem tetszik a dolog, úgyhogy valószínűleg majd legközelebb, hogyha megyünk valahova, és le tudom rakni az autót, akkor lehet, hogy elmegyünk egészen Horvátországig, mert hogy most oda mennek ezek a vonatok, és akkor felszállsz a keletibe, leszállsz a tengernél, és be lehet sétálni a vízbe. És ott legalább van víz, ugye? Mert ez most a Balatonon nem annyira jellemző. Tegnap voltam, elindultam befelé, és hát mentem. Volt az a bója, tudod, hogy már nem tudom, 1.70-nél van ugye a jelzés rajta. Igen. Nekem még mindig csak a bokámig ért a víz. Hát mondom, ezt beljebb kellett volna már helyezni egy kicsit, ahhoz, hogy stimmeljen a szint, amit a festékkel megjelöltek rajta. Hát most ezt a világot éljük. De hát reméljük, hogy azért ezek a dolgok majd helyreállnak. Na, úgyhogy köszönjük szépen Tamásnak is, hogy itt van. Egyébként Nagy Péter is írja, hogy Alex Kundari, Walking Zumbai, szuper ez a dal, Snap, ikonikus dalából vett betéttel. Még, igen, valóban, ne tagadjuk, valóban onnan van. Kis Csenge írja, sziasztok, jó szórakozást mindenkinek a mai műsorhoz. Üdv Csenge és Vári Tamás Ausztriából. Köszönjük szépen, Paragi Sándor, sziasztok, szép estét mindenkinek, a műsorvezető uraknak, jó munkát a stúdióban, Szeged jelen, köszönjük szépen. Hát nagyjából, ja, még Valastyán Attiláék is bejelentkeztek, 9 óta fülelünk Zuglóban Kittivel, de közben áttaxisztunk a másik lakásba hozzám. Bekapcsoltuk a Hifi Tornyra Music Story-t. Most már itt is ti szóltok, szuper skót hangfalakon. Hajcsar Attila, Vala Sándor barátaim, jó örömzenélést a stúdióban. Köszönjük szépen, köszönjük. És nagyjából ugyanezt írta Kitti is, úgyhogy nem olvasom fel. Hát ők egyébként jó pofák, mert együtt hallgatnak, de külön-külön írnak.
1: Nagyon jó.
0: Tehát
1: helyes,
0: úgyhogy náluk ez a dolog, ez meg van osztva. Attilának most egy kicsit nélkülözni kellett a műsort, mert mondtam neki, most az utóbbi hetekben bejelentkezik mindig 3 dallal. De mondtam, hogy most jössz, most nem akartam, majd
1: most pihen.
0: Jövő héten a Gyuri lesz, de majd a következő műsorban természetesen lesz majd lehetőség a kibontakozásra. Digital Emotion a következő választás. Mikor megkérdeztem tőled, hogy miért, akkor azt a választ kaptam, hogy mert imádom ezt a dalt.
1: Ennyi. Ez. Ezzel tértek ők is vissza, hogy ez közel 10 éves most már. Ez a dal. Ugye 89 óta voltak, azt hiszem, csendbe.
0: És hát igen, nagyon, ott volt nagyon, egy hosszabb mosolyszünet.
1: Nagyon ütősre sikeredett ez az event is kiadvány.
0: Hát akkor hallgassuk meg.

0: lesz. Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gólt-otó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral itt a poptarisznya.hu-n.
1: A múlt heti kimaradás után holnap már élőben várja önöket Dombóvári Gábor reggel 9 órától.
2: Music Story. Itt a poptarisznya.hu-n.

0: 22 óra 45 perc van, önök a Music Story-t hallják itt a poptradicia.hu-n. A stúdió ma esti vendége a Balla Sándor, Fans és a Lovers Extended-ben, majd jött a Flirt, Linda Jorizzo és a Passion Electro Potato Remix-ben. Volt itt a stúdióba Potato, Máté Sanyiról van szó természetesen, akit én...
1: Mindenki Sanyikája.
0: Igen, csak én mindig szoktam mondani a kollégáknak, hogy ne nevezzünk egy 30 pluszos férfi embert Sanyikának.
1: Hát pedig az.
0: Pedig az. Na mindegy, egyébként egy nagyon
1: most jó... már 31 éves.
0: Már nem tudom, hogy hány éves, én most csak úgy tippeltem
1: hát,
0: körülbelül.
1: Jól tudom, 95-ös, de...
0: Igen.
1: Hát most már régóta a felszínen van Sanyika.
0: Hát egyébként igen.
1: 20 éve körülbelül.
0: 20 éve, bizony.
1: Mert én még emlékszek azokra az időkre, amikor a dicső múlt Maxim Italo fórumra beregisztrált az apukája után, és hát felfigyeltünk, mert azért ritka az, mikor egy 12-13 éves lehetett.
0: Igen.
1: Akkor és kapcsolódott már... be a fórumba.
0: Igen.
1: És képbe volt, hát ugye az apuka is nagy Italo diszkó fan volt, hogy gyűjtő-e azt nem tudom, de hogy a gyerekbe bele adta az Italo diszkó iránti szeretetét, az biztos, mert hát a Sanyika azóta is fönn van, remixel, dalt szerez, fellép, ugye, mint most olvastuk, ugye Hargitai Gabinál lesz majd az októberi bulin vendégfellépő. Úgyhogy éli az
0: pedig
1: életét.
0: Pedig a Klét vártuk volna.
1: Klét is vártuk volna, majd ő a következő lesz.
0: Igen. Őt is szeretjük, csak vicceltem természetesen. Őt
1: még annál is jobban szeretjük.
0: Igen.
1: De hát most a Sanyikára esett a Gábor.
0: Hát azért túl sok választás nincs, még ezen kívül vannak a Dudás Zsuzsiék, de ott már, igen, aranyosak egyébként, én őket is imádom.
1: Gabi nagyon jó üzleti érzékkel nyúlt ez a dologhoz, úgyhogy, meg hát az ő gondozásában ugye a Sanyika sok mindent kiadott szerintem, vagy most is nála vannak bizonyos jogok, én nem tudom.
0: Igen.
1: De az ő gondozásában jelennek meg az újdonságai. Úgyhogy kívánunk neki sok egészséget, meg további jó munkát még az ilyen remixekhez, mert
0: hát most az jutott
1: én várom eszembe mindig az újdonságait.
0: Egyébként igen, nagyon jó dalokat szokott remixelni. Ezt talán már meséltem az egyik műsorban, nem biztos, hogy pont a Music Story-ban, lehet, hogy a Gábornál, hogy a valamikori Magic Disco Rádió, illetve Maxi Disco Rádió, mert hogy akkor még így működött, hogy Maxi Disco Rádióban volt egy ilyen balatoni közvetítés. Amikor a Clay meg a kollégák, barátok kitalálták, hogy vonuljunk le a Balatonra, és akkor ott volt egy ilyen, körbeültünk egy asztalt, és akkor beszélgettünk, és ez adásba került. És ott ült egy ilyen fiatal gyerek, hát én azt hittem, hogy valamelyik vendégnek a gyermeke, de egyre inkább kezdett hozzászólni a témához, az Italo diszkó világához. És akkor mondom neki, hogy hány éves vagy te, édesfiam? És akkor mondta, hogy hát 14 és fél vagyok, meg nem tudom. És így elkezdtünk beszélgetni róla. És én voltaképpen akkor fedeztem őt fel. Tehát akkor én is azt mondtam itt, hogy hát gyerekek, hát itt komoly tudás kezd kialakulni, úgyhogy érdemes a fiatal emberre odafigyelni, és hát igen, azóta még a Rádió Statenhágon is volt, ugye
1: sok
0: ott is
1: volt.
0: Bejelentkezett már, ha jól emlékszem, akkor egyszer. Szóval ő abszolút részt vesz ebbe a dologba. Na majd meglátjuk októberben, hogy milyen lesz a fellépése. Na most kaptunk egy icipici kritikát Nacsádi Gábortól,
1: úristen,
0: hogy New Generation témájú műsorban nem hallunk dalt New Generation csapattól, pedig
1: nem.
0: Sok jó slágert dolgozta fel, és annyinak ma így egész egyszerűen annyi volt a véleménye adáson kívül, hogy ma ez van. Jó, és akkor
1: ezzel... lett mondva,
0: igen.
1: Nem.
0: Nem.
1: Nincs mesterséges, nincs New Generation csapat.
0: Olyannyira, hogy...
1: Régi öregek vannak ma.
0: Igen. De ugye tegyük hozzá, hogy ugye New Generation-nek nem csak azt hívjuk, amikor ezek a AI-jal meg mindenféle hülyeség,
1: hát
0: az csak
1: már
0: az utóbbi
1: van.
0: Éveknek a termése.
1: Így van, ez csak
0: hanem hát
1: év.
0: A következő eladó Grant Miller, aki úgy szintén az utóbbi években jött elő egy-egy dallal, hát, ahogy Fancy is, meg akiket itt az elmúlt órákban hallhattak, hát persze most ezeket New Generation-nek hívni, hát tulajdonképpen a régi előadók új dallal. De ennek nincs külön kategóriája, tehát New Generation.
1: Hát így van, én mi ezt ide tesszük egy bizonyos év járat után már, én azt gondolom, hogy felesleges szőrszál hasogatás az egész. Ami 2000 után előjött, előkerült, én ezt New Generation-nek hívom, a többit meg mindenki maga eldönti.
0: Így jön akkor Grant Miller és a One Day.

0: Se. Azonnal reagáltunk rá, még véletlenül sem ez lett volna az ABC sorrendben a következő természetesen. Na most üsziztem egyet.
1: Egészségedre.
0: Köszönöm szépen, de igyekeztem kultúráltan elintézni. Na, hát ebben a pillanatban 23 óra, úgyhogy jön egy óranyitó szignál, és aztán utána Band DJ mixet fogunk hallgatni, de olyat, ami CD lemezen jelent meg, tehát nem a videós változatokat. Sanyi barátom ezt javasolta, úgyhogy jön, akkor Band DJ. Két mixel is ráadásul, mert két rövid mix lesz majd.
2: Music. És most kezdődik egy újabb óra a 80-as évek a legjobb diszkós lágereivel itt a poptarisznya.hu. Minden, ami 80-as évek. Különlegességek, ritkaságok, remixek. A mikrofonnál Hajcser Attila.
3: A Music Story-ban ma este Valla Sándor.

0: Már föltoltam a mikrofont, kedves uram. De legalább hallják a hallgatók, hogy jó hangulat van.
1: Ez egy kellemes szám, ezt szeretem.
0: GD Jabber.
1: Az a bajom, hogy majdnem minden új italót majdnem szeretek, ami nagy probléma.
0: Igen? Hát, mert így... Még már nem férnek el?
1: Hát, azért rakon egy pár. Az elmúlt 10-15 év alatt.
0: Egyébként a legidiótább kérdés az, amikor például a Bétót Lacitól meg szokták kérdezni, bár mostanában már nem, hogy mégis ki a kedvenc, ugye? Na most ezt én így nem kérdezem meg tőled, de azt meg tudod határozni, hogy mégis mondjuk melyik az az irány, vagy ki az a három vagy négy előadó, akire azt mondod, hogy ebből a New Generationből ezek visznek mindent.
1: Hát talán a legjobb, azt gondolom, hogy a Mirko Hirsch.
0: Igen.
1: Ő fenekestül felforgatta szerintem ezt a dolgot. Aztán vannak még ott a Retronic Voice, ami szerintem a legjobb album, amit az elmúlt 15 évben hallottam. Az Italov megkerülhetetlen, illetve Gozett és Venturának az Italo Connection párosa, ez a négy, én úgy gondolom, hogy ők a bástyák itt.
0: Megérdemelték a megemlítést.
1: Vagy bástyák voltak, hát aztán köré épült föl sok minden, de hát ezt már úgy is tudjuk, meg hát van orosz vonal, van mexikói vonal, sok minden.
0: Tényleg az oroszok így a zene frontján is úgy egy kicsit úgy eltűntek.
1: Oroszoknak valamiért nem tudom, lepasszolták most.
0: Volt az a TikTok Jóska, hogy hívták azt? Amit küldtél nekem egy
1: pár... Sok TikTok.
0: De volt egy, amelyik ilyen óra ketyegés volt benne, és mondtad, hogy valami orosz csávó, és hogy levelezni szoktál vele.
1: Hát aztán eltűnt, mint Petőfi a könyvbe. A Dimitri Kurgan,
0: az
1: meg az. A Kurgan mester. Hát igen, ő is ilyen egyetemista srác volt, aztán próbálgatott ezt-azt. Hát ott volt egy szerzői 4-es, 5-ös fogat szerintem, akik ellátták újdonságokkal, szerzeményekkel ezt az előadói közeget, vagy nem tudom, hogy hívjam, és akkor hát valamiért ők most felszívódtak, vagy szünetet tartanak, vagy tényleg abba hagyták, vagy ugye nem látnak benne üzletet, ugye most 5 éve már, vagy mióta tart ez a háborúskodás, és hát a pénzhöz nem tudnak hozzájutni, aminélkül pedig ugye...
0: Ja, persze, lehet, hogy ez lehet az oka. Hogy hát hivatalosan le vannak ugye szedve ezekről a nemzetközi
1: próbáltak
0: banki rendszerekről, és így nem férnek hozzá a pénzekhez.
1: Csináltak ők saját olyan PayPal-hoz hasonlító fizetési
0: jó,
1: lehetőséget
0: hát az olyan, mint a Kamu Big Mac szendvics. Tehát, hogy hasonlít a Mekihez, de mégsem olyan.
1: Ugye régebben azért bekukkantott az ember a VK-ra, ugye az orosz úgynevezett Facebookra, ott azért lehetett informálódni, most már ez is...
0: Hú, én azon még nem vagyok fent.
1: Nem tudom, hát ezt...
0: Már mindjárt következő dal alatt már be is regisztrálom
1: magamat. Mindenféleképpen.
0: Hát olyan nincs olyan felület, ne vicceljél, minden. VK, így hívják?
1: VK, igen.
0: Na, beszélgettünk ma már a fiókban lévő dalokról, és ha jól emlékszem, a most következő felvételt, Joy Luna Park, még a Hargitai Gabi mondta, hogy ez olyan fiókban maradt 80-as évekből, és aztán valamikor 2000 akárhányban ez előkerült.
1: Igen, hát én is pont ennyit tudok róla, mint amennyit a Gabi mondott. Ő volt jó kapcsolatban a Joy formációval, biztos, hogy az információi hitelesek. Egy kellemes visszatérés volt, tehát azóta volt más is már tőlük, és ők ugye folyamatosan Amerikában lehet tudni, hogy klubokban, hát hogy élő zenét játszanak, azt nem tudom, de ugye folyamatosan fellépnek. Tehát életben tartják ezt a stílust az amerikai kis klubokban, hogy miért pont Amerikában, azt nem tudom.
0: Na egyébként igen, tehát ez lett volna a következő kérdésem, de veled így jó beszélgetni, mert fölteszed magadnak a kérdést, és meg is válaszolod.
1: Hát szerintem jó lenne látni őket errefele, de hát nem igen. Nem igen látom, hogy mozgás lenne ez ügyben, vagy legalábbis a fellépők között nem lehet látni a nevüket így e formában sajnos.
0: Na, meghallgatjuk ezt a dalt.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.
2: Music Story.
3: Music Story.
2: A poptarisznye.hu-n.

Krisztapontról. Music Story Hajcsar Attilával minden pénteken 21 órától éjfélig itt a poptorisznya.hu-n. A Music Story-ban ma este Valla Sándor.

0: Joe Peters, Star in Heaven, majd Ken László és a Dancing Together Vocal Extended-ben. Mindig el szoktam mondani ilyenkor, ha Ken Lászlót játszom, vagy most játszunk együtt a Sanyival. Október 24-én szombaton 20 órától Székesfehérváron az Alba Bárban. Ken László, Fred Ventura. Még kaphatóak jegyek. Jöjjenek, gyertek, bulizzunk egy jót.
1: És potartunk.
0: Ja, és jön, igen, ő most lett meghirdetve. Jó, hogy mondod ezen a flyeren, amit én itt megtaláltam.
1: Már a Gabi frissítette.
0: Igen, na és ki jön még? Még jön valaki.
1: Jó a kérdés. Pedig említettük a hölgy nevét. Keron.
0: Keron, igen. Az,
1: hát komoly slágerei voltak, főleg az az egy, ami, egy ami volt.
0: Várjál, hogy volt a Gabi, hogy ingyen jön. Úgyhogy ő neki csak koszkvártéval. De ez nem baj, ez így teljesen rendben van. Hát, akárhogy is nézzük, 23 óra 41 perc van, néhány dal van még hátra ebből a ma esti műsorból, aztán mi éjfélkor el fogunk köszönni mindenképpen. De szerintem egy elég jó kis tartalmas estét állítottunk össze, köszönhetően mindez Valla Sándor barátomnak. Megvan már az új műsor, ami most először egy bakelit party lesz majd, egy ilyen nyárzáró vagy ősznyitó, szeptember 11-e, ugye, jól emlékszem?
1: Így van.
0: Úgyhogy legközelebb majd akkor találkozunk, de akkor itt lesz László Zoli is. Ken László, ez volt a Dancing Together itt a Music Story-ban. Most pedig Len Roy-jal megyünk tovább. Give

0: Synchronicity Society, Retronic Voice, előtte Maxtor és a Hunters, és a blokkot pedig Leroy Give Me Night című dalával indítottuk, ez egy 2015-ös felvétel volt. Hölgyeim és uraim, 23:58 perc van, itt a szomorú búcsú ideje. Sanyikám, nagyon szépen köszönöm neked, hogy ma este szórakoztattad a nagy érdeműt.
1: Hát igazán nincs mit. Én köszönöm az invitálásodat. Remélem megfeleltem a...
0: Abszolút. Jó volt?
1: Jó, hát én élvezem. Minden nyújtalót élvezek, minden ilyen volumenű adást. Kedvelek. Olyan slágereket hoztam, amiket én kimondottam.
0: Kitűnő dalok voltak, igen, köszönjük szépen. Kicsit a vacsorát azt alulbecsültem. Én kérek elnézést.
1: Vacsoráról nem volt szó.
0: Az étterem részéről, hogy ezt küldték.
1: Engedjük el,
0: de ettől függetlenül azt gondolom, hogy egy szép kerek zenei montázs volt ez, ha lehet ezt így mondani. Tehát itt voltak régi előadók, New Generation dalokkal, de azért visszahoztuk a 80-as évek hangulatát is a mixekkel. Kitűnő darabokat mutattunk be, én azt gondolom, és köszönöm szépen a hallgatók nevében, hogy így a nyár vége felé ezt az estét, ezt velünk töltötted el.
1: Hát úgy gondolom, egy kellemes szabadidő program volt ez is, olyan slágerekkel, amiket nem igen hallunk sehol máshol, mint
0: itt.
1: Többek között nálad.
0: Így van. És akkor gyorsan mondjuk el, hogy most a New Generation műsornak új időpontja nincs, ugye a 3 hónap az valamikor októberbe telik le, viszont abban maradtunk, hogy lesz majd akkor Bakelit Party, augusztus 11-én.
1: Szeptember 11-én.
0: Szeptember 11-én, igen, köszönöm szépen a javítást, tehát szeptember 11-én, és ott és akkor lesz majd bejelentve az, hogy mikor lesz a következő New Generation műsor.
1: Így van, de valószínűsíthetően októberben megint tartunk egyet, biztos.
0: Így van. Sanyikám, hőkupola meg mindenféle rettenet van. A nyár hátra levő részébe jó pihenést kívánok neked.
1: Viszont kívánok neked és a kedves hallgatóknak szintúgy.
0: Köszönjük szépen, hölgyeim és uraim, az elmúlt 3 órában Valla Sándor tisztelte meg a stúdiót. Köszönjük szépen mindenkinek a kitüntető figyelmét. Most a

0: Ez volt a Music Story. A 80-as évek euro-italo-diszkos slágerei, különlegességek, ritkaságok, remixek, dalok a New Generation világából. Music Story jövő pénteken is 21 órától Hajcsár Attilával itt a poptarisztja.hu-n. Tartson velünk!
1: Most a poptarisztja.hu egy korábbi műsorának ismétlését hallják. Jó szórakozást! Bétósó.
0: Benne a múlt és a jelen legnagyobb slágerei. 3 óra, sok zenével és beszélgetésekkel.
2: Mindez egy műsorban, amelynek címe Bétósó. Ready, go!
3: Jó napot kívánok! A nevem

Ismét élőben. 6:30 perccel 9 óra után köszöntök mindenkit sok szeretettel. Kezdődik a Beethoven Show. Benne a legnagyobb slágerek. És persze újdonságok. Na meg a humor. És a mai alkalommal is, mint mindig, összekapcsolódik a Rádió Bézs és a poptarisztja.hu. Ismét túlzásba viszi a nyarat. Az idei időjárás. A 40 fok köré emelkedő hőmérséklet, ami a hétvégén várhat ránk, hát nem igazából barátságos. Én a magam részéről a 29-30 fokkal maximálisan elégedett lennék, de gondolom nem vagyok egyedül ezzel. És nem beszélve a folyóink, a tavaink vízállásáról. Ami nagyon-nagyon kellemetlen az élet szempontjából is. Nyoma nincs az esőnek egy héten belül, legfeljebb egy átfutó zivatar, ami tulajdonképpen semmit, de semmit nem ér a vízgazdálkodás szempontjából. Szóval meg kell barátkoznunk ezzel az idővel, és amikor annyira hideg volt a tél folyamán, és mondtuk, jaj, de jó lenne egy kis nyár. Most pedig azt mondjuk, de jó lenne egy kis tél. Szóval jó lenne, ha minden a helyére kerülne, kerülhetne, bár nagyon kevés lehetőséget látok erre. Minden esetre a zenék maradnak, készülnek az újdonságok is, és persze a régi slágereket is gondolom mindenki szívesen hallgatja. Kezdődjék tehát a Beethoven Show. Ismét tehát élőben. Ehhez kívánok mindenkinek nagyon jó vételt és nagyon jó szórakozást. Johnny Wakelin dalának remek feldolgozása. Round One nevű formációtól. Tulajdonképpen több daluk, több slágerük nem volt, ez viszont ütött egy nagyot annak idején. Szóval ez a Round One Johnny Wakelin dalával, ez az Inside.

folyadékra szükségünk van. Itt a nagy kérdés, hogy mit ígyunk, milyen folyadékot kell fogyasztanunk ahhoz, hogy tulajdonképpen minden a legnagyobb rendben lenne. Vannak, akik rögtön kávéval indítanak, vannak, akik tejával. A kávé jó-e a szívnek, vagy nem? Nos, egy nagyon nagy visszhangot kiváltó elemzés az American Heart Association tette közzé. A szakértők számos korábbi kutatás eredményeit tekintették át, és arra jutottak, hogy a legtöbb egészséges felnőtt számára napi legfeljebb 400 mg koffein biztonságosnak tekinthető. Ezt sem kell túlzásba vinni, mint annyi mindent az életben. Az a legfontosabb, hogy élvezzük az életet, és élvezzük azt, ami körbevesz bennünket. Egy kis időjárás jelentés. Jó idő? Rossz idő? Hát arra még várni kell. Marad a jó. Na meg a Led Zeppelin. Good times, bad times.

0: Ez volt a Led Zeppelin és az első slágereinek egyike, Good Heart, és a következő dal címe pontosan ez, szóval Good Times, Bad Times után jön Fergal Sharkey.
1: Beto Show. Bétót Lászlóval minden csütörtökön 9-től 12 óráig.
0: A Good Heart, Fergal Sharkey.

24 perccel múlt el, 9 óra, kicsit komplikáltan mondtam, de a helyzet ez. Ez volt a Good Heart és Virgil Sharkey. Hey, hey, hey, let's go! A következő dal pedig ismét egy nagy-nagy siker. Santa Monica. Hey, hey, Santa Monica. Hey. Urban Turban.

0: Blue Monday. Ez volt az elmúlt percekben a New Order egyik klasszikusa.
1: Beatles Show. Beatles Lászlóval minden csütörtökön 9-től 12 óráig.
2: A poptarisznya.hu-n.
0: Én nem mondom, hogy már itt van, de azért közelít. Október 10-e. Amikor is a 7. nagy aréna retro partin színpadra lép majd CC Catch is. Ez a Welcome to the Heartbreak Hotel.

Életének utolsó óráit is stúdióban töltötte. Ő csak Barry, és az első nagy klasszikus a Johnny B. Goode.

Nem irigylem azokat, akik kamionnal járják a világot, és így igazából kamion a Zolit sem, aki jelen pillanatban Dél-Franciaországban pakol, pontosabban pakolják a kamionját. Aztán Alicante majd utána haza, mondanom sem kell, hogy itt sem azon gondolkodom, hogy felrakjam a hóláncot vagy sem. Tegnap 40 fok volt Lyonban, és ugye most nem Skandinávia az irány, de ettől függetlenül mindenkinek nagyon szép csütörtök délelőttöt kívánok Amiens környékéről. Írta a Camino Zoli, neked pedig igazából azt kívánom, hogy vigyázzál magadra, mert ez nagyon-nagyon macerás idő. Kamionban, kamion nélkül is, és még ha van légkondi, persze, hogy van. Ettől teljesen függetlenül nagyon összetett ez a nyár, főképpen egy nagy-nagy teherautóban, egy nagy-nagy kamionban. Szóval vigyázzatok magatokra, kamionos barátaim! És ez már a Monkees. Last train to Clarksville. Az utolsó vonat, amit nem élik lekésni, mert ki tudja, mikor jön a következő.

Kenneth Heath. Ez sem egy mai darab. A banda egyik legnagyobb slágere volt ez a dal. On the Road Again.

Blues rock és boogie rock. Így határozták meg a műfajt, amiben játszottak. 1965-ben alakultak Los Angelesben. Bob Heath volt az együttes énekese. Egy súlyos egyéniség volt, mindig túlsúllyal szenvedett, vagy túlsúlyban szenvedett, és viszonylag korán meghalt. Egy biztos, az ő hangja nélkül a Kenneth Heath nem lett volna igazából népszerű banda.

Szerencsi Tamás a jó zenék mellé küldött egy nagyon szimpatikus koktélt is benne, sok-sok jégkockával bizony, ebben a melegben, az nagyon-nagyon barátságos. Kenyeres Gábor pedig egy hangszórót küldött, pontosabban egy hangfal részletet, egy olyan hangszóróval, melynek a széle gumiból van, és ez a gumiperem volt az, ami időnként elszakadt, főleg, hogyha sok basszus érkezett erre a bizonyos hangfalra, és az bizony szinte naponta megesett.

0: Elmúlt már bőven 3:40, pontosabban néhány perccel. Ez volt tehát Joe Batten, és ez volt a nagy-nagy diszkós láger annak idején.
1: You are listening to the best radio station in town.
0: Azték kamerával folytatjuk. Ez a Somewhere in My Heart.

Ez volt a Black Sabbath, és ez volt a Paranoid. Ha már elkanyarodtunk a régi-régi rockzenéhez, akkor jöjjön Jimi Hendrix. Bob Dylan nagy slágere volt ez kezdetben, de aztán jött Jimi Hendrix, és megváltozott az egész. Ez az All Along the Watchtower.

Bob Dylan nagyszerű dala volt ez, Jimi Hendrix feldolgozásában, ez volt az All Along the Watchtower az elmúlt percekben, itt a B-túlsóban, a popterisznya.hu-n. Pontosan 5 perccel múlt el 10 óra.

0: Ice Ice Baby. Ez volt a Vanilla Ice.
1: Beethoven Show Beethoven Lászlóval. Új időpontban minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznya.hu-n.
0: Chad and Jeremy.
2: Trees swaying in the summer breeze.
0: Summer song.
2: Sky

Ez volt a Bengals, és ez volt az Only You. Vanity Fair. Early in the morning.

Ez volt a Frantic. Ellen Price és Eric Burdon dolgozta fel az amerikai népdalt, és ez a feldolgozás lett a műfaj egyik nagy-nagy klasszikusa. Ez az Animals és a felkelő napháza.

Ez volt a Marina és a Rocco Granata Project. Most pedig a humoré legyen a főszerep. Az első jelenet címe Öreg Beat. A két szereplő Lerch István és Boncz Géza.

0: Kedves közönségünk, egy múzeumba jelentkezünk.
1: Mint bizonyára tudják, az idén nagy esemény történt a beat világában. Bródy János vezetésével megalakult a beat zenészek szabad foglalkozású szakszervezete.
0: Igazán nagyszerű, hogy Jancsi annyira a szívén viseli a sorsunkat, mint Gobbi Hilda a színészekét. Hát mit mondjak, Bródy Jancsi egy valóságos Bródy Hilda. Így aztán reméljük, nem csak múzeumunk lesz, hanem egy szép ház a zöldben, rajta a felirat, Szörényi Levente szociális otthon. Alatta lenne a jelmondat, többet ésszel, mint Solt ésszel.
1: Lépjünk be a szociális otthonba.
0: Mert most már itt van, most már itt van, most már itt van a nagy csapat.
1: A gyönyörű park közepébe egy hatalmas demjénhajú tölgyfalat hancúroznak a szeretett otthon lakói. Kósani bácsi kezét éppen most húzzák ki a konnektorból. Előtte megivott egy liter vizet, lenyelt két kanál teafüvet, ráült a kályhára. Így akar teát főzni.
0: A kandalló előtt Zalatnai cinim, ami éppen egy számára rendkívül előnyös pulóverköt. Mellette a sarokban a zárai vámosi fivérek nagyon mérgesek, ugyanis éppen ma 40 éve, hogy sehogy sem sikerül megállítani a homokórát. Fölöttük emléktábla. Itt állt Bergendi István 1982-ben, amíg haza nem zavarták. Az otthon lakói között óriási az izgalom, ugyanis vasárnap jótékony célú koncertet adnak saját maguk megsegítésére. Mindenki lelkesen készül. Az úttörők például éppen most tolják be Korda Gyuri bácsi szabadidőkocsiját. Gyuri bácsira a nővérek nagyon sokat panaszkodnak, ugyanis igen nehéz kordában tartani, mert állandóan kiesik a járókából és a hangnemből.

0: kitörő siker, amíg Gyuri bácsit újra üvegezik. Átnézzük a szeretet otthon napi rendjét. 7-től 10-ig ébresztő.
1: Várj, még fel kell majd a som.
0: 10-től az összekevert műfog a kiválogatása. 10-15-től büfisztetés. 11 órától elemcsere a nagyot halló készülékekben. 12-kor ebéd, az aranylemezből készült Bartett League felkötése, melyre rá van írva a közönség kedvence. 13-tól 14 óráig napfogyatkozás és az üvegszemek bekormozása. 14 órától szabad foglalkozás, szabadúszás, gitárok szétszedése, zsírozása, olajozása, összeszerelése és belövése. 16 óráig vacsora, az eltévedt és elporoszkált zenészek összeszedése. Este a hálószobákban egymás és a jéger alsók megtekintése. Nézzünk körül az épületben. A férfi toalett falán látható a szenilis polbidesek jelmondata: arccal a csempe felé! Hát tetszik, tetszik, de becsukjuk az ajtót, mire a küszöb alól, express ajánlva, megszólal Solymos Tóni.

0: Ma che se?
1: Mi még folytatná, de mi hangos tapsolással odébálunk. A folyosón megtekintjük a Szeretet Otthon Múzeumát. Itt látható. Benkő László lézersugárral átlőtt kabátja. A vitrínben pedig a múzeum legnagyobb kincse, egy légmentesen lezárt mikrofon, benne Zorán utolsó hangjával. Itt látható továbbá a harangozó terész C oldala. Itt látható Som Lajos Lajcsi korabeli tincsei, valamint Illés Lajos alig használt körömpiszkálója. Itt látható egy tábla, amit egy szolidaritási koncerten mutattak a fiatalok a zenekar felé. Ne otthon! No! Mellettük a becsukott ajtó oda csípett ujjal, amitől Révés Sanyi élete legmagasabb hangját tudta kiadni. Egy megsárgult fotón pedig az a felvétel látható, amint Bemapó egy győztes ütközet után lováról lehajolva megsimogatja Konzsuzsi haját. Most pedig következzék Mecseki Donát, az Operaház magánügye.
2: Jó estét kívánok! Szeretnék átevezni az operett vizeiről az operett vizeire. Azt kérdezik, mit fogok énekelni. Erre azt válaszolom, jó! Te! Kukorica közszület, te ott szedtek felen, kukorica az innen, de én nem szégyel. Bejárok a falu. Édes Iruskám. Az én ne. Az én nevem, az a hűen. Kukorica, az én a hűen. Kukorica, ja. No.
3: Bonc Géza és Ler Feri után pedig jön Csákányi László, Szombati Gyula és Usztics Mátyás. És jönnek a halevők.
4: Jó ez a hal.
5: Jó.
4: Hé, öreg! Magának is ízlik?
5: Milyen kedves öreg ember. A nagyapámra hasonlít.
4: Hé, papa, odaadná a sót?
5: Nagyon szeretheti a halat. Milyen gyorsan eszi.
4: Ja, vigyázzon, papa, mert szálkás.
5: Kedves öreg ember, minden nap itt van.
4: Igen, csak nem szokott így köhögni.
5: Viszont szép piros polgás.
4: Hé, papa, nem kér még halat?
5: Ez hogy köhög? Csak nem influenzás.
4: Mert nem oltatta be magát, az öcsém az beoltatta magát.
5: És?
4: Hát ugyanúgy megkapta az influenzát, viszont nem köhög.
5: Milyen szép zakója van.
4: Aha, halszálkás.
5: És még ők panaszkodnak, hogy kevés a nyugdíj.
4: De nem kész még halat? Neki már úgy látom, nem kell.
5: A jó ez a hal.
4: Ja, az anyám csinálta így, írdalva.
5: Te, nézted tegnap a tévét?
4: Aha.
5: Érdekes volt az a dokumentumfilm a társadalmi közömbösségről.
4: Miről?
5: Mondom, a társadalmi közömbösségről.
4: Aha.
5: De ennek az öregnek a feje egyre lilább. Nem kéne szólni valakinek?
4: Hagyjad már, utálok tanúskodni.
5: Mi az Isten mutogat ez állandóan a torkán?
4: Ha mit tudom én, talán figyelmeztetni akar valamire minket.
5: De jó Isten, csak nem romlott a hal. Na azért.
4: Na, végre egy kis csend.
5: Na, ez jó vacsora volt. Na, gyere, menjünk.
4: Na, várjál, vigyázz, nehogy rálépj. Ha mégiscsak egy ember...

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy Queen koncert Magyarországon. A Népstadionban. Jó volt a színpad oldalában állni és végigélvezni a fantasztikus zenét. Most megjelent egy újra kevert dal erről a koncertről. Ezzel indul az újdonságok sora. Ez a Queen. És a Radio Gaga.

Kóbor Léna énekelt. Ez volt a Gyöngyhajú lány. Csatlakozom azon kollégákhoz, akik azt mondták, hogy ezt nem kellett volna. A Gyöngyhajú lány egy annyira klasszikus és semmiféle feldolgozást nem igénylő dal az Omegától és persze Mekitől, Kóbortól. Úgyhogy ehhez nem kellett volna igazából hozzányúlni, és nem kellett volna elénekelni, mert ez nem egy női hangra írt dal, ez kizárólagosan a Meki hangjára készült nóta volt annak idején. A Scorpions is feldolgozta a White Dove című dallal egy vadonatúj szöveggel, és persze az eredeti melódiával, de semmiképpen sem akart hasonlítani az Omegára, mert Omegából és főképpen ebből a dalból mindössze ez az egyetlen egy. Úgyhogy még akkor sem, ha lánya vagyok, Léna, nem kellett volna hozzányúlni. Rengeteget lehetett volna feldolgozni az Omega dalokból, és egész biztos, hogy nagy sikere meg tudta volna tenni, hiszen Lénának a hangja változatlanul fantasztikus.

0: Salavi Baby.
1: Ez volt a My Oh My Chris Cross-tól. Most pedig Calvin Harris és Jazzy. Ez a Satisfied.